0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió. Mi?

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL,
1: XIL,
0: vagyis XIL, XIL, XIL.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Mások csak beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is CJ Antoine.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: mobil, kabata.
1: Bitalview Rádió. A 80-as.
2: Kilencvenes évek.

hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Disco Galactica című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal.

0: és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard the Starship Bonayan for our first passenger flight to Venus.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

és ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Pitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Vitamin Rádió.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Legyél velünk, te is egy hullámhosszon. Bitagjú Rádió.

0: Bitangi Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultánú dvarát megjárt őszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tepes rablóbali néni.
2: Ajajaj, muchacho!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, megcsinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Legyél velünk te is, tehát egy hullám hosszon.
1: I wanna.

this.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá.
1: Amíg mások csak beszélnek,
2: beszélnek, beszélnek,
3: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
4: BW Radio.
5: Flip the script is in the house, yeah. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Itt a Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Pihtongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Sziasztok, mi vagyunk a 4 Eszté zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitang Jó Rádióban.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ú, anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől, és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesebb, finom.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát eszki.
4: Kicsoda kegyelmet! Üdvözöllek, nyisőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsáres, mi vajon az hívek? Terve!

0: Pafejű Pinokkió egészen 18 óráig. Ez a Bitangyó Rádió, bitangyoradio.com, vagyis bitangyoradio.com. Egy weboldal, mely persze éppenséggel most szépül és megújul. Remélem mindenki örömére. De a rádió külön szépen üzemmel, azon túl is, megállás nélkül, hiszen a chatfal külön szépen, illetve a rádió, az ugye független a weboldaltól jelen pillanatban. Szóval külön szépen ne feledd, Bitangyó Rádió, chat, hát gyere! Mondom, gyere! És csatlakozz hozzánk, mert ez a Bitangyó Rádió. Mert pedig ugye a mai első élő műsor, mert egy címes Slágerek 45-ös fordulaton. Ugye a menetrend a szokásos, utána érkezik majd 18 órától Litulán és a Hevesen Vegyesen című műsora, és egy őt követi majd 20 órától Szil és a Rockvillám. Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borottán, egy öröti borottán.
0: Ugye ez a műsor nyitó muzsikája már mindenki ismeri szerintem kívülről, Love Deluxe 79 és a Here Come the Sound Again. Itt jön a hang újra, kérem szépen minden héten, hétről hétre.

Ugye a hétvégén egy németországi meghívásnak ugye tettem eleget. Találkozott a 3-6X-es. Még kimondani sok, kérem szépen. És ugye már ott jártunk, hogy akkor már körülnéztünk a újság lemezpiacokon. Hát elég gyér volt, ez igazat megvalva. De azért volt egy-két találat. Akár csak a lottóban, kérem szépen. Egy klasszikus. Ugye a 4 legendás kezdőbetű, az abból összeállt név az Abba. Agneta, Björn, Ben és Annifrid. A 4 svéd legenda. Waterloo.

Igazán a kedvenc helyszín, ugye itt veszett el ugye a csatát, ugye Bonaparte annak idején, kérem szépen ez volt Waterloo, és jól ismert négyes fogata svéd legenda, kérem szépen az abba felvétele fogott az elmúlt néhány percben. Hát ím egy kincs. Daniel Boone. Egy hétvégi szerzemény. Beautiful Sunday. Gyönyörű vasárnap, igaz édesem? Beautiful Sunday. Daniel Boone.

legenda Capitongi Rádióban. Daniel Boone, és a gyönyörű Sunday a Capitongi Rádióban, is a csodálatos vasárnap, utána kicsikét komorabb hétfő, ez a Capitongi Rádió, benne a slágerek 45-ös fordulaton.

Kérem szépen, slágerek, 45-ös forradalom, ugye ez a fafejű fafejű Pinocchio műsor minden hétfőn 16 órától itt a Műtangy Rádióban. Ez a tehát a Daniel Boone és a felvétel a Beautiful Sunday. Egy gyönyörű felvétel. Egy igazán karizmatikus hang. A csapat neve Aphrodite Child. Mert persze nem kisebb név, mint Vangelis, vagy éppen az énekes Demis Roussos. Rain and Tears. Esők és könnyek. Aphrodite Child.

nagynyű felvétel. Az mondja az angol egy evergreen muzsika. Egy fantasztikus formáció, ugye benne fatal, fantasztikus nevekkel, mint például Vangelis, éppen az éppen énekes Demis Roussos. Jelzott az Aphrodite Child ugye felvétele, a felvétel szívő pedig nem volt más, mint a Rain and Teeth, és kérem szépen Esők és könnyek. Ez a Bitangyó Rádió. Ha már ugye legendáknál tartunk, érkezzék szintén egy legendák, és szintén ugye már nincsen közöttünk David Bowie és a felvétel China Girl.

Igazítsa meg, a Bitangyó Rádióban egy fantasztikus legenda, ugye nincsen már közöttünk, David Bowie és a felvétel, a China Girl.

Ugye közben már azért elkezdődött a gyülekezet, a bitonyra ez a chat falán. Így akkor a délután, ugye 2026-ot írunk, kérem szépen már úristen, kimondani is nehéz nekem. Mikor az ugye május van, és mikor az a 4-e. Remélem mindenki volt felvonulni május 1-én.

ez a Bitangyó Rádió. Kérlek, ne sírj. Don't cry tonight. Ne sírj ma éjszaka. Guns N' Roses. Egy kis lemezről pörög a felvétel, itt a Bitangyó Rádióban. It's...

osztály, vigyázz! Szóval, hogy mondott a bitangyarádió.com, egy weboldal, azon belül van egy chat felületünk, kérem szépen. Itt találta a bitangyarádió chatje, kérem szépen, amely egy jelenpontból, hogy önállóan működik, hiszen a weboldal éppensége felújítás alatt van. Éppen megújulunk, megszépülünk. Úgy azt tartja, mondta, hogy mindig csak a szépre száll a füst. Így történt az a hétvégén is, ezért éppen el voltunk ugye grillezni, és hát persze ugye rám szállt a füst. A feletéve a tréfát persze nem annak szántam, ez a Bitangyó Rádió. Ahol ugye velünk vannak már ugye Bíborka, Kata, Nefertiti és az én kedvesem egyetlenem Zorka. Jöjj velünk van már ugye a háttérben, illetve a Bitangyó Rádió Messenger csetén Kardos Szilárd. Hello Szilárd, szép napot, jó zenehallgatást! Ez a Slágerek 45-es valóta, benne pedig a Fafejű Fafejű Pinók, és persze benne Guns N' Roses és a November... Pontosabban a Don't Cry. Második november, én most egyébként tényleg így hallgatom. Don't Cry! Egy kis kitérő a 90-es évekbe. Egy méltán és sikeres formáció a 90-es évekből, a csapat neve The KLF. What Time Is Love?

Tudod, de a szépre száll a füst, azt szokták volt mondani. Én voltam a legfüstesebb, tehát ugye bizonyokra én voltam a legszebb a csapatból. Pittangyurádió.com. The KLF.

Hát kedves Wolfi barátom, ugye természettel nem szoktunk dacolni, nem szoktunk szembeszállni. Ez a bizonyítani benne, tehát ugye az elmúlt egy például KLF és a What Time Is Love. Maradunk ezekhez az 87-nél. Egy nagy kedvencem Egyesült Királyság, egy duó, Neil Francis Tennant és Chris Love kettőse, ennél a Pet Shop Boys, Always On My Mind, vagyis mindig rajta gyár az eszem, hallod édesem, Pet Shop Boys.

Ugye történt egy kis hétvégi balesette, kérem szépen a hangommal. Elvitte az orka, majd visszahozza. You always on my mind, Pet Shop Boys.

Hát kedvesek, Kata, elég, ha csak a nevén szólított, hogy a Roni. Abban is tudni fogja, hogy neki szólsz. Hello, Pista, 67! Így fel a muftot!

Egy nagy kedvenc, egy nagy favoritkám szépen az elmúlt néhány perc, hogy ez volt a Pet Shop Boys, vagyis Neil Francis Trant és Chris Love, kettős és a felvétel az Always On My Mind. Vagyis bizony, rajta gyár az eszem. Kérlek szépen, legendák hátán a Bitangi Rádióban. Szintén egy énekes, aki bizony már sajnos nincs közöttünk, de maga mögött hagyta ugye védjegyét. Szintén Egyesült Királyságban maradunk még mindig. Ő már a Black is a felvétel. Egy édes kis mosolyról szól.

0: legendák a Bütöngyő Rádióban. Egyesült Királyság, ugye ő egy fantasztikus hang. Ő persze nem más, mint Black, és egy édes kis mosoly, amely ilyen jár minden hallgatónak a Bütöngyő Rádiótól. Black és a Sweet Smile itt a Bütöngyő Rádióban.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Egy rádió, kérem szépen, határok nélkül, ugye benne a fafejű, fafejű Pinoki, ugye minden hétfőn 16-18 óráig. Ez a slágerek, 45-ös fordulaton. Ugye mondtam, kezdünk rokkosodni. Jó volt már a Guns N' Roses. Hát íme a White Snake. Here I go again.

Egyébként, ha már a felfüggesztésnél tartunk, van egy jó hírem, kérem szépen. Annak mindenképpen újra képességgel benne van az ismerettségi körömben, hiszen a szerdánként írásaimat ugye mindig felfüggesztették maga a zenéket, ugye alóla, különböző jogdíjviták miatt. Ezt sikerült, hogy rendezem a Facebookkal. Úgy néz ki, hogy ezen túl nem lesz, elvéve a hang az adások alól, tehát hogy ezen túl, mondom, remélhetőleg az előadások teljesen megnézhetők lesznek, vagy visszanézhetők lesznek ugye az én Facebook oldalamon, képpel és hanggal. Köszi Facebook!

Szarkán szépen túl a felvonuláson, ugye május 4-ét írunk, ugye hétfő van a Bitangyó Rádióban is, és persze a világon is szinte mindenhol, némi eltéréssel persze. És a hétfő is 16 óra, hogy akkor kezdetét veszi. Általában mindig, ha éppen ugye nincs rá nyomos okom. A Slágereken 45-es Forozon című műsorom. Ebben, hogy éppen most forgott a Whitesnake fantasztikus kislemeze, Here I Go Again, ez ott a felvétel címe itt a Bitangy Rádió, benne pedig a Fafejű Fafiú. Most pedig érkezik egy úriember, ami igazi hölgy kedvenc volt egyébként, hát megmondom, hölgyeim, igazából szerintem azért ízlés kell ez az úriemberhez. Ami igazi kis szeplős, vöröshajú, olyan kis kakuktojás volt a srác egyébként, már a nők ugye bomlottak utána. Hogy miért, azt csak ő tudja. Meg volt a személyes varázsa. Rick Astley és a felvétel, When I Fall in Love.

Szóval egy legendás hang, egy úr ember egyébként még mindig ugye él és koncertezik. Mert ugye voltak különböző gyanúk, ugye adott csalás egy címén, amiből ugye hírbe hozták annak idén ugye őt. Rikész és a felvétel, When I Fall in Love. Itt a Bütöngő Rádióban. Köszönöm, 1987-ben járunk ugye kedves Wolfi barát, amikor is ugye tombol Európában az Italo Disco. The best music. Hatalmas sláger volt, szintén egy hölgy kedvenc. Egy manakenből avanzsált énekes, amilyen ízig vérig szép fiú egyébként. You took me by surprise. Ten Harrow is a felvétel. Just like a rainbow in the night. Don't break my heart. Ne törd össze a szívem. Ten Harrow.

Na figyelj! Ez az előjáték, csak ez a bemelegítése. Mi csak pettingelünk. Don't break my heart. Don't make me frown. Dan Harrow! Na most!

kedvesek! Kata! Az Italok Café nem egy kívánságműsor. Amint a neve is mondja, Italo Café.

Nok, ez ugye 87-ben jelenik, amikor is tombol az Italo Disco, és persze tombol emellett még a videodiszkó is. Sztárok! 45-ös fordulaton. Fancy! Egy kis lemez beoldala már a lemezjátszó korongján. Turbo Dancer Remix. By Fancy!

Fancy a Bitangy Rádióban. Egész Italo Disco. Slágerek minden mennyiségben. 1987. Turbo Dancer Remix. By Fancy. It is the real connection. Hello, kedves kisegér barátom! Let me feel your secret hands like a feather on the sands, only made of gold. De nem csak ám szimplán kisegér, hanem ő a szürke kisegér. Babám, ne etes, már teljesen el fog hízni a kisegér. Legyen neki csak egy sajt, nem kell neki három sajt egyszerre.

Kérem szépen, Bitangyó Rádió. Vele pedig a slágerek. 45-ös fordulaton. Vele pedig a Fafejű Fafi Pinokio egészen 18 óráig. Oh yes! Oh yes! Oh yes, yes, yes! A dalszerző Dieter Bohlen. Csak én nekünk ezt előadja, nem más, mint Caroline Müller, vagyis C.C. Catch. Lelki túlélők. Soul Survivor.

0: Hát, hello, tüskés hátú barátom!
1: Igen is, feleséges úr!
0: Aki persze nem mindig kopasz a barátom!
1: Igen is, feleséges úr!
0: És persze az ő kedvence is volt, hogy ez a hölgy, nem is igazából a zenei műfaj, mint igazából ő képviselt, hanem inkább a maga a megjelenése volt a kopasz barátomnak, ami igazából bejött a hölgyből. Ugye ő volt tehát, hogy a Caroline Müller, vagyis egy CC Catch, és a felvétel egy Dieter Bohlen muzsika, Soul Survivor, vagyis a lelki túlélők. Na figyelj, te kis bamba! Ti meg egy kis la bamba! Los Lobos!

Hello Marcia a háttérben. Wow, wow, Bár úr. Kisegéd, nem ilyen kulturált a mozgásod? Egészen kifinomult és női ese.

Szóval, te kis bamba, a kérdés, miért is vagy olyan kis bamba? Egy film és annak a betétdala, Los Lobos és a La Bamba, a Bitangyó rádióban keresztül. Most pedig érkezik egy igen, csak sajnálatos, tragikus sorsú énekesnő. Aki bizony, hogy elhunyt némi túladagolás következményeként. Egy fantasztikus hang, egy megtestesült szépség, Whitney Houston és a felvétel. I wanna dance with somebody. Vagyis én táncol akarok valakivel. Whitney Houston.

Szóval bizony nagy vesztesége volt ez a zenei iparnak, akárcsak egy Michael Jackson. Értelmetlen halál volt az övé is, és persze Michael Jacksoné is. Whitney Houston. Egy fantasztikus énekesnő, egy fantasztikus hanggal. I wanna dance with somebody. Vagyis én táncolni akarok valakivel. Pitangradio.com 87-ben járunk. Most pedig érkezzék Chucky Ewing és familiája. Jó, csak vicceltem. Érkezik a Midnight Oil nevű formáció.

Hello, kedves szörnyel, a szép napot neked is, vagy már estét. Kiki nyugalomba feketén bólingat az Eper falombja. Ez a Bittangyú Rádió, benne a Fafejű, Fafejű, Pinoké, és persze benne a slágerek 45-es fordulaton egészen 18 óráig. A csatöve Midnight Oil. Pets are burning.

1987, a csapatnevet, tehát ugye Midnight Oil és a felvétel a Bad Star Burning a Bitangi Rádióban. Benne a műsor egészen 18. emlékszem, a slágereken 45-ös fordulaton. Hanzi Zoltán műsora.

Szóval, kedves hallgatók, hogy egy jó hír, egy örömhír. Azoknak mindenképpen, akik ugye ismerőseim a Facebookon, hiszen a Facebookon sikerült ugye csatát nyernem. Hiszen eddig minden adásom alól, hogy kivették a hangot különböző jogdíjakra való hivatkozással. Én ezt megvétóztam. Úgy néz ki sikeresen. Tehát, hogy ezen túl, ha minden igaz, akkor utólag is meg lehet majd nézni az adásaimat az én Facebookomon, tehát ugye képpel és hanggal. Tehát kérem szépen, mert ez a Pitang Jó Rádió. Starson 45!

Tárok. 45-ös fordulaton. Erről szól a műsor. Hiszen a műsor címe nem más, kérdezik szépen, slágerek. 45-ös fordulaton. Vagyis Starson 45.

0: Hello Mókuska, üdv a tesznak!
1: Step by step and kick the cake.
0: Step by step. Lépésről lépésre.
1: Step.

0: by step, check the trick. Step by step, and kick the kick. Step by step, don't move so quick. Step by step.
1: Lunatic. Lépésről lépés. Ez ott a felvétel cím, és ez ott az off felvétele, kérem szépen. 87-ből, ez a bitangyöredben, a fafejű fafél pinoki egészen 18 óráig. Az ugye érkezik hozzátok, ugye Little Lion és a műsora hevesen, vegyesen egészen 20 óráig. Majd pedig, hogy őt követem, hogy 20 órától Szíl és jól megszokott a rockvillám 22-ig. Radio Rama és a Yeti.

egy igazi Yeti a Beatung Radio-ban, kérem szépen a Radiorama 87-ből, beatungradio.com. Na figyelj, kedvesem! Az úr neve Jackie Wilson. És a felvétel címe? A te szerelmet tart engemet egyre magasabbra, és még magasabbra. Jackie Wilson.

0: Chattor megjelent már a következő kettő műsor kiváló, az igaz, de Little Lion. Hiszen 18 órától a Bütöngeredő műsorán a Hevesen megyesen Little Lionnal egészen 20 óráig, majd pedig egy 5 váltja 20 órától Szíl és a Rockvillám, mert ez a Bütöngeredő rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Benne Freddie Mercury és a The Great Pretender. Hello, hello, kedves halász, Zsuzsi!

ez itt a Slágerek 45, és fordítottam benne a Fafejű Fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. És persze benne a fantasztikus hangú Freddie Mercury és a The Great Pretender a Bitang Rádióban. Hölgyeim és uraim! A levezetsz a korongján már egy ezüst színű korong. Szóval ezúttal nem fekete, hanem egy ezüst színű korong. Limited Edition, ezt található egyébként a lemezkorongon, és persze emellett még található többek között más is. Például ez a felvétel, ami egy igazi klasszikus rockballada. Svédország, Europe, Joey Tempest, és a Carrie.

Ugye közben Wolfi elkezdte már lóbálni. Már mint az a bizonyos fekete-fehér kockás zászlót. És ugye már ráfordultunk a finishre. Ez érkezik 18 szeretőlő Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Itt a Bütöngyel Erdő műsorán.

dinheiro klasszikus is ballada. A svéd Europe tanácsolásában. Kárja Bitangy Rádióban. Slágerek. Legyen ötös fordulaton.

Érkezzék egy duett. Pony Bianco és Pierre Cosso. A felvétel az Tély, vagyis maradj.

0: Hát kedvesen, ne feltétlenül, hogy erről szól ez a hétfői műsor. Ugye 87-ben tartunk, egy fantasztikus duett. Bonnie Bianco és Pierre Cosso. És ez tény, vagyis maradj velünk, hiszen ma 22-ig egészen pontosan, tehát 22-ig egy élő műsorra bítünk rá, hiszen 18-ra térkedik hozzátok, hogy a Little Lion és a Hevese Vegyesen című műsora. Majd pedig ugye őt követi, majd 20-rától kérem szépen Xil és a Rock Villám. Szóval stay, vagyis maradj velünk egészen 22 óráig. Most pedig akkor franciázunk egy kicsikét. Vanessa Paradise.
1: Jolie taxi, va pas partout.
0: Jolie taxi.
1: Marche pas.
0: Taxi saxi. Vanessa Paradise.
1: Sans

Egyébként ugye kedves Nefertiti, ez a 60-as, 70-es, 80-as évek, ugye nem is olyan nehéz műfaj, ez igazat a megvalva. Bár ugye nekem annyi dolgom, illetve annyival könnyebb a dolgom, hogy én ezt a korszakot ugye megéltem. Én ugye 81-től kezdtem el ugye diszkózni, szórakoztatni. Szóval én ezt a korszakot teljesen egészében átéltem, megéltem. De tudom azt, hogy miről beszek, vagy éppenséggel mit játszom. Nem csak dobálom fel ezeket úgy vaktában. Vanessa Paradise, pitangyuradio.com. És persze ugye lassan ráfordulunk a finishre, hiszen érkezik 14-8 órától. Little Lion és a műsora a hevesen, vegyesen.

Na, ez egy merész kijelentés. Persze rá van írva a borítóra végül is. Csak le kell olvasni róla. Ennyivel vagy előnyösebb helyzetben a többiekkel szemben, akik MP3-hoz egyébként más formációt használnak.

Oda vissa. Kértem mondandómat, az nem ér hülyeséget.

mert hallgatni arany. Szedesztése Bütangyó Rádióval, egy rádiótárok nélkül. Főle pedig ugye már a fél lábbal a búcsúzó fafejű, fafejű Pinokio.

figyelj, sumákot a hátsó sorban. Mert most énekelünk. Te is kopasz ott az autóban. Play that song. Watch you dance. Sing, sing a man. Watch you sing, sing a man. Hölgyeim és uraim, ez volt mára a Slágerek 45-ös fordulaton Hanza Zoltán műsora. Velem majd a legközelebb szerdán találkozó 18 órától élőben, ugye képpel és hanggal a Twitch-en, a TikTokon és persze az én Facebookomon. Ugye most pár csatát nyertünk ugye a Facebookkal, tehát lehet hallgatni a hangot is, utólag is remélhetőleg, nem csak egy csatáról van szó.

0: And what you sing, single man. Gyerünk, Wolfi, te is! Szólj a szomszédnak! Ez a Bitangyó Rádió! Watch you dance! Hölgyes, uraim, ez volt tehát mára a slágerek 45-ös fordulaton. Én köszönöm szépen mindenki megtisztelés egyben, neki tüntető figyelmet, mert 2 órában érkezik 18 órától a Little Lion, majd pedig 20 órától Seal. Szóval stay with me, maradj velünk egészen 22-ig. További szép estét, és persze jó rádiózást!
1: Egy örötti borottán.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Bye-bye. Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir.

0: a home boom, a home, a home boom, a home, a home,
1: a cool.

hang. De már van. Elég volt, megláttam a mikrofon. Pedig esküszöm, úgy koncentráltam, el ne felejtsd bekapcsolni, el ne felejtsd bekapcsolni. Mert ugye, ha bekapcsolva hagyom, akkor halljátok, hogy mi beszélgetünk, ahogy átadja Zoltán az adást. Szóval akkor szeretném megköszönni Pinokkiónak az előttem lévő fantasztikus kétórás zenei válogatást, a hatalmas szakmai tudással egybekötött műsorvezetét. Jó pihenést kívánok neked! Kicsit szívom a vérét. Hát bizony, vannak dolgok, amiket mi nem értünk meg, vagy ha meg is értünk, akkor sem úgy abban a formátumban, hogy ő. De azért bizton állíthatom, hogy van jó pár kollégám, aki tudja, hogy mit csinál, és mit zenél. Igaz, fiúk, lányok? 2026. május 4-e. És én szeretettel köszöntök mindenkit itt a Bitangyó Rádió chatfalán. Itt van velünk szürke kisegér. Törnyella Pista 67. Nefertiti János is megérkezett, itt van velünk Biborkánk. Arthur, Ditu és Bobby. Vezető kollégák közül pedig itt van velünk Roni Mókuska, és az előző két óra házigazdája Pinokkió. Köszönöm szépen mindenkinek, aki jó adás, jó műsorvezetést kívánt. Van nekünk ugye egy messenger csoportunk is, ahol szeretettel köszöntöm Kacajkát. Szuper hangulatot, megszokott remek zenéket nekünk kívánok, írta.

0: van velünk Tündér is, jó adit kívánok! Puszi ölelés mindenkinek, így most egybe, globálisan, jó? És azt nem tudom, már nem emlékszem rá, hogy kimente hangba, vagy még akkor nem voltam bekapcsolva, de ha be voltam, akkor elmondom még egyszer. Szóval én valamikor régen, igen, így vezettem műsort, ilyen hasonfekve, egy alaplati laptop mikrofon segítségével. Aztán elért az evolúció, felegyenesedett ember lettem. Másztam a fáról, kimásztam az ágyból. Aztán micsoda gifet kaptam. Köszönöm szépen. Hát és szerintem tegnap úgy végeztem itt ezt az adást, hogy itt lehalkítom.
1: Látom a fényed, átragyog téged.
0: De már adtam rá hangot.
1: Szakítja meg szokásból.
0: Kalapács és az akusztika. És a lassan ébredő. Ezzel kezdjük ezt a mai két órát, kívánok mindenkinek. Felhőtlen kikapcsolódást és nagyon jó bitong.

Nefertiti azt írja, hogy Kalapács József az egyik kedvenc énekese. Tündér pedig megjegyezte, hogy jó kis oszcián dal, de így se rossz. Hát azért hoztam, mert így se rossz.

Csillával folytatjuk tovább ezt a mai késő délután, vagy éppen kora estét. A súlyt elengedjük, túl vagyunk a hétfőn. Remélem, sikerült megélni is, nem csak túlélni.

És bizony, vannak olyanok, akiknek azért ott van a füle, na meg a tudásra is felismerték. Kalapács József lányát, Cintiának a hangját. Mondjuk szerintem össze se lehet téveszteni semmivel és senkivel. Csoda szép. Érzéki hangja van az ifjú hölgynek.

Zsida, azaz teljes nevén Zsédénye Adrián. Többszörös fonogram és Emerton díjas magyar énekesnő. És Nefertiti megosztotta velünk, hogy bizony volt szerencséje élőben hallgatni Kalapács Józsefet és lányát. Bárhova mész, haza hív. Megosztok veletek egy érdekes gondolatot. Az elmúlt két hét alatt, ugye én szoktam mondani, hogy én nem politizálok, én az összeset akasztanám. De valahogy az elmúlt két hétben egy kicsit beszippantott engem is a politika, ami történik Magyarországon.

sul beve. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm, és küldöm ezt a dalt. Kedves Szituskának és Józsefnek, kedves Andra, a remek kezdés, sok szeretettel köszöntünk, és hallgatunk a teraszon. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm, és küldöm ezt a dalt.

politikánk is megérkezett a Bitangyó Rádió chat falára. Hatalmas ölelés, puszi. Köszönöm, hogy itt vagy. Úgy köszöntem neki, hogy szia, Mia, hara, Mia. Na hát még az is lehet, hogy ez a dal is előkerül a mai napon. Egy kicsit lágyabban indítjuk ezt a hétfőt, aztán... Hát hozok nektek kis lemezeket, hozok olyanokat, aminél azt fogjátok hinni, hogy valaki begyújtotta a tábortüzet, annyira fog sercegni. De olyan dalról van szó, dalokról, hogy nem bírom kihagyni. Hát ugye kaptam Ancsuritól is, és Tündértől is kis lemezeket, csak úgy, amit úgy összeszedtek Ancsurinak, megmaradtak még régebről, ugye Tündér pedig kapta valakitől, hogy csak hozza el. És hát nagyon, szegények nagyon megviselt.

0: mi scrive.
1: Bisogna andalogni fogunk ma egy kicsit.
0: Io qui non vivo senza te.
1: Hiszen van egy pár olyan kis lemez, amit mindenképpen szeretnék nektek lejátszani, ilyen az első.
0: Il silenzio tutti dormono.
1: Santo California.
0: Ed io.
1: És hát nem csak a Turnerról.

scusami se puoi.

The Reading Red. 1986. Hát, hogyha valakinek van kivel, egészen nyugodtan lehet egy kicsit andalogni, bújni, táncolni.

közben itt van velünk Musukám is. Jó műsorvezetést. És azt írta, hogy ott alszunk. De különben pontosan ez jutott eszembe, azért vigyorogtam itt magamban. Bizony, ha a cicád bújik hozzád, az is számít. Főleg, ha szép fekete makka. Szörnyellának jobbulást kívánunk.

hát most jön egy olyan kis lemez, amin én nyugodjatok meg, nem nálatok gyulladt ki a tűz, és nem tábortűz van. Viszont most nem is dr. Béres, csak simán Zalatnai Cini.

De hogy múlt, még csak most kezdődik. Jaj, de imádom ezt a zenét. Úgyhogy bizony, tábortüzes vagy nem, serceg vagy sem, nekem belopta magát a szívembe. Szia Lion, jó adás, szép estét írta nekem Anna Mari. Hello Svájc, szép estét neked is. Puszi.

Kacajka írja, hogy hát most jön még. De az előző már múlt. Itt van velünk Ancsúrink is. Szia bundás, jó adit, sok fülecskét, sziasztok, szép délután.

és hoztam nektek egy triórió kis lemezt is 1986-ból. I am still in love with you.

0: Sziasztok! Mi vagyunk a 4 ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitang Jó Rádióban.
1: Méghozzá a legújabb 4 Street dalt. Leszek én a szél. Este 8-ig még remélem egy kis vihart is sikeredik.

No llere, llere, llere, llere. Aymelling, Aymelling, ez a Bitangyó Rádió. Szeretettel köszöntöm Nagy Anikóékat is, szeretettel hallgatunk, írta nekem. Egy nagy ölelés. Puszi Bubunak.

is hozhattam volna, akár eredetiben kislemezről pörgetve, hiszen az eredeti Ebony King. De most egy igi remixben.

20 óráig vagyok ma itt veletek, aztán 20 órától majd érkezik hozzátok Szil és a Rockvillám című műsora. Mókuskáiknál látom, egy kicsit megszaladt a hajlak.

Na ez az a dallamvilág, ami már annyira nem jellemző az én műsoraimra, hogy hozok remixeket, de a mai napon azért egy-kettőt beválogattam ezekből is. Egy Empire van a rádió Editben, ugye? Mert hogy olyan sokan vannak az editek, hogy tikat megígyezte tegnap, mindenkinek megvolt. DJ Galam, Pete Scarlett és a Poison, ha már emlegettem a rock villámot. Bár ez ugye nem egy

Tika írja, a makámat minden nap megfésülöm. És egy ideig azt mondtam neki, hogy gyere, megkefélek. Aztán rájöttem, hogy nyitva van az ablak. És azóta gyere, megfésüllek van. Poison, milyen bulira hívjalak meg, Kata? Én most is szeretettel várlak, hiszen 20 óráig. A lemezjátszók és a mikrofon jobbik oldalán. Buli van az Eperfán. A kis oroszlánnal a Bitangyó Rádióban.

Természetesen, Kata, téged is meghívlak. Tudjátok, az én boldogságom abból áll, hogyha minél többen itt vagytok, jelentkeztek, aktívak vagytok.

boldogság van. Hiszen megérkezett Mázli, szia puszim, jó Adit, köszönöm szépen. Neked pedig jó zenehallgatás, jó rossz alkodás. Kata érdeklődik a Szilva játékot, hogy kell játszani. Na most konkrétan arra gondolsz, hogy játszunk Szilvással, én ütlek, te kékülsz. Látod, engem is addig ver.

Ez egy ilyen játékos szófordulat. One morning in June, 20 years ago, I was born a rich man's son. Freedom van. I had everything that money could buy. Mázli pirososat szeret játszani. Hát az engem is jobban érdekel. Freedom. David Hasselhoff már itt a lemezjátszón, egy maxi lemez formájában. Looking for the freedom. És szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó Rádió hallgatót.

konkrétan a Cosmixnak a valami bizarr dolog. Pont-pont vagyok, ez nem vitás. No hát, szeretjük a kékeket. Bizony, a Knight Rider-t vezeti. Múltkor kérdeztem, lehet, hogy akkor te pont nem voltál itt. Hogy az amerikai színészünk. Melyik sorozatban hódította meg a világot? Kis rásegítéssel azért sikerült egy-két helyes megfejtést kicsikarnom. Hát ezt úgy, Kata, én ütlek, te kékülsz. Nem ütötted még meg magad, és nem lettél kék? Jó neked.

van nekünk ugye egy olyan Thomas Anders albumunk, amiről unásig játsszuk a Je ne sais pas. Én most hoztam a címadó dalt. Cosmic Rider.

Dr. Annám is megérkezett. Hello, Lajonka! Nagyon jó! Háttérből hallgatlak, épp vacsizunk. Jó étvágyat kívánok a vacsorához, bon appetit!

Na, még 3 hét. És ezt a dalt is halljuk élőben. Hát remélem, hogy meg fogja tölteni a Müncheni stadion. A látvány is és a hangja is. DJ Bobo! Na, akkor irány!

0: Nagy szeretettel köszöntöm a következő két óra kiváló házigazdáját, Szilt is a cseten.
1: Eldorado.
0: Jó készülődést!

nagy puszi Mapusnak is. Szia kis bundás, jó adit neked és sok fület, köszönöm. Pusszant, gyölelés.

0: Ha nem mondom el, hogy nem így akartam, akkor ez nem baki, ugye?
1: Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygottam szépen.
0: Lassú voltam én is.
1: Sesőt már a kecs, Párizsból SMS, szikrázott
0: vár. Hát kereslek, de sehol se találok.
1: Ki eladó, de én nem bemapó. Halló, halló, halló, hallucináció.
0: Egy kis hallucináció.
1: Eleven, eleven.
0: Wimby, és a sehol se talállak. Na hát nem mondom meg, hogy kitől kaptam egy kis szösszenetet. Az illető egy kicsit szégyellős, hát ezért majd én beolvasom.
1: Nem tudom, hol lakom.
0: Szóval vissétek jól az eszetekbe, ha a férfi hallgat, akkor gondolkodik. Ha a nő hallgat, akkor a gondolkodó rába, babba. Szóval azt csinált.
1: Itt lesz a szekrényben.

nagyjából három ember típusra osztanám a zene szerető embereket. Az egyik az csak a mában él, csak a legfrissebb, a legújabb zenéket szeretik. Ha már egy zene 4-5 éves, az retrónak számít. Aztán vannak, akik ugye a retró világába élnek, és esküsznek arra, hogy a 70-es, 80-as, 90-es években megmaradjanak. Aztán vannak azok a kotyvaszok, mint például én, akik a 60-as évektől napjainkig mindent hoznak, mindent szeretnek. És hát valószínűleg Tündér egy olyan emberre találkozott, aki csak napjaink zenéit szereti. Mert hát Tündér elújságot, hogy megyünk DJ Bobo koncertre, és az volt a válasz. Ő még él. Hát jó. De még mennyire?

a barátság is egy ilyen nehezen körülírható fogalom. Mert van, aki ragaszkodik hozzá, hogy az a barátság, amikor már ténylegesen barátság van,

mindig nem hallom, de már látom, mert akkora betűkkel írtad. Tessék, most meg úgy járt, hogy a Szilaszt írt, hogy neki jobb állj.

nem repült, jaj, nem az. De szájdelem. Na gyere velem, baby!

Imperio és az Atlantis. Hát süllyedjünk el egy kicsit. Jó, én nagyon élvezném. Hát ugye csak ilyen 3D-s, vagy 4D-s, vagy mit tudom én, milyen technika segítségével jártunk a jeges tengerben. Ugye, aki ellátogat a nyíregyházi állatparkba, és bemegy a jégvilágba, ott van erre lehetőség. Hát bizony én kipróbálnám, nagyon szívesen, nem csak a jeges tengerben, mindenféle óceánban, tengerben. Ha nem is az elsüllyedt világot, Atlantiszt.

Emike írja, hogy Viktor most van Egyiptomba búvárkodni, ma volt hajóroncsba merülni. Ú, de jó neki.

Hát azt nem tudom, hogy Katának itt vannak-e még a fülei. De ilyenek, hogy gyere, gyere, gyere vissza. Ez bent megérkezett a chat falra. Hava is, oda is egy nagy ölelés.

E-Type. Na, repüljön oda Svájcba, ha még itt vannak a fülei. Egy Russian Lullaby. Itt van velünk a cseten is, Tündére. Köszönöm szépen, hava.

A vacsora tündérnél, aki szeretne potyalinót, és hát meghivatni magát a vacsira. Hagymás, burgonya, csirkemell, ubisali. Én meg hozok hozzá nektek egy koktélt, oké? És valaki hozza

Játszottuk a nagy lamúrral, igazi régi felvételekkel, lemezekkel. Lehet, hogy egy kicsit korán kezdtem el felpörgetni.

0: to dance.
1: Pina Colada Boy. Megyek, hallgatlak, most értem haza puszilak, kisorosztán írta nekem Hegedűs Juditkám. Köszönöm szépen. Jó vacsi készítés. Engedd ki ezt a hétfői gőzt. B. Mert van A verzió, B verzió, perverzió. Ja, nem az a C meg a D.

kedves hallgatók, tesztelik. Csetfal. Mit enged meg, és mit nem? Egy új dal itt a Bitangyó Rádióban, ők a kávészünet.

szeretettel köszöntöm Istit is a cseten, szia szép estét! Egyelőre még nem Szilvan adásban, hanem én, egészen 20 óráig. De aztán majd 20 órától érkezik hozzátok Szél és a Rockvillám.

Mi a legismertebb és a legtöbbet játszott daluk, az a Csonka vers, amit nagyon sok műsorvezető kollégánál szoktam hallani. Nekem is nagy kedvenc. Ugye ők megzenésített verseket adnak elő, ők a kávészünet, és a legújabb daluk. Bár, ha jól láttam, akkor talán egy egész albummal megjelentek. Ígérem, hétvégére utána fogok.

0: kérdezz! Ma egy igazán kanári citromsárga. A vinil lemez pörög a lemezjátszón. Ők a Soho Party.
1: Minden este gyönyörű az arca, pedig nincs
0: képes. Baby, nem kell más.
1: Ki más,

te is be tudtál lépni ide. Remélem, hogy minden rendben van. Köszönöm szépen! Soho Party! És a bébi nem kell más!

Gigi D'Agostino és a Bla Bla Bla Bla. És hát én már nem sokáig bla bla blázok nektek, hiszen 20 órától majd érkezik hozzátok Szél, és az ő Rockvillám című műsora.

és egy újabb, nem fekete vinillemez. Szép áttetsző kristály. Two Brothers on the Floor, the Floor. Azaz a két testvér a negyedik emeletről. És hát akkor repkedjünk. Fly!

Hát, bizton állíthatom. Múlt hét pénteken az összes kedves Bitangyó rádió hallgatónak a sejhajába belekerült az a bizonyos faszálka. De akinek nem a fenekében, annak beleitta magát az agyába, igaz?

Boomerang. Hát a Boomerang is készülhet fából is. Már érdeklődik, hogy mi történt. Hát körülbelül 120 percből cirka 80-ban hallhattuk azt, hogy ez egy fa. Igaz, Mókuska? A szöveget már majdnem mindenki tudja. Tikának még néha kell egy kicsit segíteni. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bumerang.

Igen, és jogos, nem is 120 perc volt, hanem 240. Eleve 3 órának indult a műsor, aztán 4 lett belőle.

Lassan-lassan búcsúzóra kell fognom. Na, mert aztán bumerang leszek, az visszatérek. Én leszek a Terminátor. Azt arra vissza, baby. Na hát, ami egészen tuti biztos az, hogy az én hangom hangját vasárnap 10-től 12-ig hallhatjátok majd. Hogy közben, előtte, valamikor leszek-e, azt nem tudom. Az is biztos, hogy most érkezik utánam Szél és a Rockvillám című műsora. Engem most lőttek fejbe. Nem hozzuk meg egy kicsit a végét. Ott anyunk lóra. Az is biztos, hogy holnap délután a sort majd Szél fogja kezdeni 16 órától, legalábbis amit most egyelőre látok. Aztán érkezik hozzátok Roni. És holnap már itt lesz velünk Kéz is a Music Partival, hiszen sikerült följönni a csetre, akkor gondolom most már minden rendben van. Nekem viszont nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában. Köszönöm szépen a háttérben hallgatózóknak, a messengeren íróknak, a facebookosoknak, bármilyen külső platformon, akárhol hallgattatok, nagyon szépen köszönöm. És de jön a de köszönöm szépen mindazoknak, akik megtiszteltek itt a Bitangyó Rádió chat falán a vidám hangulatot. Kívánok nektek fantasztikus estét Szillel. Legyen olyan a mai estétek és az egész hetet.

Köszönöm szépen Kocajkának, Ancsúrinak, Apusomnak.

és mindenkinek itt a cseten, meg mindenkinek ott a háttérben, akik most már nem írnak, de még itt vannak. Jó zenehallgatás Szillel! Csoda szép hetet, sziasztok, ciao.

0: Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók, ez itt a Rockvillám.
1: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
2: Your attention, please. It's time for the final countdown. The show starts

Nagyon-nagyon szép jó estét kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. Üdvözlök mindenkit sok szeretettel, ez itt a Rockvillám, velem Szillel este 10 óráig. Kedves Little Lion, engedd meg, hogy megköszönjem az elmúlt 2 órai fantasztikus adásodat, amiből csak 1 órát hallgattam, sajnos, de nagyon jól éreztem magam, és remélem a többiek is. Hát kérem szépen, üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket, de elsősorban üdvözölném a Bitangyó Rádió csetfalán lévő emberkéket, Pinocchiót, Little Lion-t, Mókuskát, Ronit, a 2 Lüke robotunkat, aztán Bubu 81, Hava János, Kata, Mázli, Nefertiti Pista 67, Szörnyella, Szürke Kisegér, Tündér, Tika, Hello, Puszi, nektek kellemes pengetést, ugye? Aztán jelen vagyok a titkoscsevegés.hu oldalon, nagy puszi nektek is itt is, aztán a redzonechat.hu oldalon, és a heavenface.com oldalon, és bizony még a Bitangyó Rádió Facebookos csoportjában is, ahol itt van Kacajka, és még sokan mások, akiket nem látok jelenleg, de biztos ott lapulnak. Úgyhogy bizonyos vagyok benne, hogy sír, ez a dalmos sír a szélben, a következő dal címe ez lesz. De még mielőtt pengetnénk tovább, Florián és Mónika, nektek kedves kéim, boldog névnapot. Aztán vannak másodlagos mai névnapok. Elma, Flóris, Gotthard, Pelágia, Pelágius, Amália, Búcsú, Florina, Flóris, Kocsárd, László, Szilvána, Bruno, Antónia, Szilvánus. Hát kérem szépen boldog névnapot. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Remélem mindenkinek jó volt a hétvégéje, már csak azért is, mert a mai napon is nagyon szép idő volt, 26 fok volt itt Kőbányán, orba-szájba sütött a nap, nagyon élvezte szerintem mindenki, és a holnapi napra is nagyon jót ígértek, úgyhogy jön egy kis Souls Blend ballada, fogadjátok sok szeretettel. A dal sír a szélben, az a címe, aztán egy kis... New Rollers Rock and Roll-ja. Figyelj, fülej!

Halihó, üdvözöllek, kedves Iron Ella, nagy puszi neked is, és mindenki, aki éppen hallgatja a rockvillámot. Remélem, hogy mindenki nagyon-nagyon felébredt a zenékre. Ébresztő, ébresztő, bizony, bizony. Valaki elhúzott zuhanyozni, fürödni, de visszatér. Megígérte nekem, ugye? Hát szaván fogom fogni az illetőt, ő nem más, mint Little Lion. Szóval, hát kérem szépen, No Woman, No Cry, ugye, ugye? Egy kis reggae, viszont blues cover. Nagyon jól fog szólni, ígérem. Aztán érkezik Black Sabbath is. Gates of Hell Headness Cross címmel itt a Britannia Rádióban.

Em metal de Oshawa. Cazzo, ascolta, faccio!

0: is Atul Bereswandi. És Tényai Lajos. Köszönjük, tisztelt szavaztok!
1: Hejó, hajó, hát képzeljétek el, a hétvégén nekem volt szerencsém kicsit dolgozgatni, és hát különböző albumokat találtam, és ez is, ez a zene is egyik album, egy live album volt, arról szólt, szerintem észre is vettétek, viszont nagyon jó volt a minősége szerintem, remélem, hogy tetszett azért, na de jön egy ilyen album is, Oszcián csend a vonalban. Kicsit felfrissítettem a dolgaimat, úgyhogy lesznek jó kis rockzenék. Aztán érkezik Black Sabbath is, méghozzá, vagyis nem, Scorpions fog érkezni Tezó című dalával. Ez nem olyan közismert, bár aki szereti a Scorpions-t, az biztos ismeri. Na figyelj, fülej!

Képzeljétek el, ugye pénteken május 1-e volt, hát én is be május 1-éztem, és a Bitangyó Rádió műsorvezetői közül én elmentem az Edda koncertre, ami itt Kőbányán volt, este 8 órakor kezdődött. Hát meg kell mondanom, hogy egy gombos tücse lehetett leejteni, annyian voltak, mint a rohadalom, nagyon sokan voltak, és hát nem mertem azért annyira közel menni, így szépen olyan szolidan oldalt álltam, és láttam mindent, hála Isten, még messziről is. Tehát Pataki Attila nem változott semmit, ugyanolyan kopasz maradt, mint volt. A hangja viszont még mindig jó, jelentem.

De nyilván nem csak ő énekelt, hanem a fia is. Hát mondom, se kell, hogy hangja az óne, úgyhogy nem az apjára ütött. Viszont hát remélem, őt nem vitték el az UFO-k.

Hey, ó, halli, ó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangyó rádiót. Hát igen, Nefertiti, ilyen ez a pop szakma, gondolom járják ilyenkor az együttesek, mert hogy kijött a jó idő, a világot is koncerteznek. Nagyon jól teszik, kell is, én azt gondolom, a zene a mai világban, nem csak mit tudom én havi egyszer, hanem akár még lehet többször is, főleg ilyen szabadtéri, és pláne ingyenes, akkor meg még jobban elmegy az ember, szerintem, legalábbis én így vagyok vele, bár én nem sajnálom a jegyre a pénzt, én így vagyok vele, ha valamit nagyon meg akarok hallgatni, vagy megnézni, arra bizony én elmegyek, de nem csak rockzenére, másmilyen zenékre is el szoktam menni, persze, ha úgy van, anyagilag és napi többször, így van, Little Lion. Na, mi van, anyukám, megfürödtél? Mondtam már, hogy ne fürdjél le. Hát kérem szépen, a következő két felvétel magáért fog beszélni. Az első dal címe, felkészültetek? Együtt két lányjal. Romeo vérzik, aztán jön egy aljas kúszóbab, bezöldül a város.

Na igen, a gyümölcs nap is nagyon jó, főleg a banán, aki nagyon szereti a banánt, vagy a grapefruitot. Kell a vitamin, ugye, ugye? Érkezik Kalapács József, tiéd minden út.

0: Szerintem Little Lion már sikít, ugye? Vald be!
1: Ez a Bitang Jó Rádió.

Azt írja a Little Lion, hogy semmit nem vall be. Hát pedig muszáj lesz majd egyszer bevallanod az összes bűneidet, anyukám, úgyhogy nincs kecmesz. Apropó, kinek van sok bűne? Mi az, ami bűn számotokra? Ez a kérdésem a mai este folyamán. Vétkezni sosem bűn, ezt ne felejtsétek el.

szerintem az emberek nagyon sokszor elkövetnek bűnöket az életükben, és hát nyilván mindent megbánnak egy idő után. Én legalábbis ezzel így vagyok. Én már mindent megbántam, ami létezett. Úgyhogy tartsatok velem!

Minden jót, kedves Mókuska. Én azt mondom neked, hogy jó hangosan sikítsál. Pusz, pusz.

és még hol van 10 óra, tehát nem is értem. Lesznek még ilyen jó kis zenék. Tie your head up, babe. We're gonna write tonight. Yeah. We got freaks to the left. We got jerks to the right.

Nem sokára elviszlek titeket Dubajba. Mit szóltok hozzá? Jön, érkezik a Dubai Story Ajas Kúszó Babtól. Tudnék azért más sztorit is lenyomni Dubájról, de ez nem az a nem az az idő, nem az a hely. Úgyhogy egyelőre egy sztori érkezik csak csupán.

köszönöm, aki itt volt, nyugodalmas jó éjszakát, aki megy, aludjatok jól, én még maradok, remélem azért a többiek maradnak.

kezeket a paplan alá, szoktam mondani, de most kezeket neki a falnak, Romeo vérzik. Nem sokára érkezik.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Ich danke dir, Radio.
2: Oh, Jules Wallach. Glänzwennisch.
3: És napjaink legjobb zenéi.
2: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.